0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából jelentkezik esti hírműsorunk, Palágyi Zsófia
2: és Sebestyén Áron köszönti Önöket.
1: Mai adásunkban szó lesz a népcsoporti nyelvek ausztriai helyzetéről és arról, milyen területeken van még szükség további lépésekre.
2: Beszámolunk az új tanév kezdetéről és az AMAPED idei kínálatáról is, amelyek között a magyar nyelvű foglalkozások mellett számos fejlesztő program és pszichológiai tanácsadás is helyet kap.
1: És természetesen a legkisebbek sem maradnak ki. A hírek után pedig a nyári szünetet követően visszatér a Junior On magazin is. Tartsanak velünk! 6 nyelv, több évtizedes védelem, de vajon mennyire élnek ezek a nyelvek a mindennapokban? Az Európa Tanács friss jelentése szerint Ausztriában sok minden jól működik a népcsoporti nyelvek védelmében, ugyanakkor az oktatásban, a hivatalokban és a médiában is van még tennivaló. A jelentés külön kitér a magyar nyelv helyzetére is.
2: Az Európa Tanács szakértői bizottsága összességében pozitívan értékeli Ausztria kisebbségi nyelveket védő rendszerét, ugyanakkor több területen további intézkedéseket sürget.
1: A jelentés szerint elsősorban az oktatásban vannak kihívások, nincs elegendő, megfelelően képzett, kétnyelvű pedagógus, különösen az óvodákban és több helyen megfelelő tananyagokból is hiány van. A szakértők ezért a pedagógusok képzésének és utánpótlásának hosszú távú biztosítását tartják fontosnak.
2: A jelentés külön említi a bécsi Komenszki iskolát is, amely óvodától középiskoláig kínál kétnyelvű cseh és szlovák oktatást. Az intézményt jó példának tartják, ugyanakkor továbbra is pénzügyi nehézségekkel küzd, ezért hosszú távú megoldást sürgetnek.
1: A közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban szintén van még hova fejlődni. Bár a burgellandi horvát, a magyar és a szlovén nyelv használatára több helyen lehetőség van, ezekkel a gyakorlatban még viszonylag ritkán élnek. Az Európa Tanács ezért azt szeretné, ha erősödne a népcsoporti nyelvek hivatalos használata, és az emberek jobban ismernék a megfelelő lehetőségeket.
2: A média területén már több pozitívumot is kiemel a jelentés. Mind a 6 elismert népcsoporti nyelv jelen van valamilyen formában az osztrák médiában, ebben pedig az ORF-nek is fontos szerepe van. Ugyanakkor a kínálat még nem mindenhol egyenletes.
1: A jelentés azt is üdvözli, hogy a népcsoporttörvény idei 50. évfordulója alkalmából az osztrák parlament, valamint Burgenland és Karintia is tett lépéseket a népcsoportok és nyelveik láthatóságának erősítésére.
2: Ausztriában jelenleg 6 népcsoporti nyelvet véd a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája. A burgenlandi horvátot, a szlovént, a magyart, a csehet, a szlovákot és a romani nyelvet. A legfontosabb üzenet talán az, hogy a nyelvek akkor maradnak igazán élők, ha az iskolában, a hivatalokban, a médiában és a mindennapi életben is használjuk őket.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Új tanév, új lehetőségek az AMAPED-nél. Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete idén már 8 helyszínen várja a gyerekeket, és a magyar nyelv oktatása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a fejlesztő foglalkozások is. Mozgásfejlesztés, logopédia, a legkisebbeknek pedig ringató is szerepel a kínálatban. Az idei tanév újdonsága a pszichológiai tanácsadás, miközben a magyar nyelvű oktatás iránt is ismét egyre nagyobb az érdeklődés. Az AMAPED terveiről és az új tanév tapasztalatairól Mencsik Szilviát, az Egyesület alapítóját és vezetőjét kérdeztük.
3: 8 helyszínen dolgozunk, több helyen, Niederösterreichben és Bécs környékén is, Bécsben is 6 helyen dolgozunk. Az a lényeg,

0: meg, hogy minden a Maria Jöfestrasztén, a székhelyünkön lévő csoportok azok életkor szerint oszlanak, tehát első, második és így tovább. Osztály szerint a külső helyszíneken inkább összevont csoportok vannak, egyetlen kivétel lesz most Floridsdorf, mert ott olyan sok gyerek jár, hogy ott külön első osztályt indítunk, tehát nem egy összevont csoport lesz, hanem ott két osztály van, egy első osztály, első előkészítő és a nagyobbak csoportja, úgyhogy szépen bővülnek, úgy érzem, hogy most a Covid után előreléptünk, és nagyon sokan kezdenek érdeklődni ismét a magyar oktatás iránt, úgyhogy szépen telnek fel a csoportok. Azt el kell mondanom, hogy olyan 10-12 főnél mi megállítjuk a csoportot, tehát mi nem szeretnénk nagyobb létszámú csoporttal foglalkozni. Vannak a nagyobbak esetében hibrid oktatás, ez azt jelenti, hogy bent vannak a gyerekek, és aki nem tud bejönni, az online kapcsolódik az órához, és ezt szeretnék megtartani a jövőben is. Ugye ez a gimnazista csoportjaink. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jól fog indulni ez a tanév, és hát én remélem, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt években, úgy fogjuk zárni ezt az évet is, hogy olyan 350 gyerek jár az AMAPED oktatására, az egész kicsiktől a legnagyobbakig.
1: Ugye az oktatáson túl vannak foglalkozások is.
0: A nyelvtudás az egy része, egy fontos része a tanításnak, de nagyon sok fejlesztő pedagógiával foglalkozunk. Ugye itt, tehát a babamasszázs és torna, apró torna, komplex mozgásfejlesztés, ezt Pásztiné Kotroba tündet csinálja a Csillagkuckó keretében, de van gekko fejlesztésünk is, logopédiánk. Most az idén az újdonság az lesz, hogy egy pszichológiai tanácsadást is el fogunk indítani, úgyhogy nagyon sok lehetőség van, ugye homloklebeny, torna, mozgásfejlesztés, ami hozzátartozik, ugye ez azért nagyon fontos, ezt most már második éve csináljuk ilyen erőteljesen, mert az a tapasztalatunk, hogy úgy érkeznek sokszor első osztályba a gyerekek, hogy például a testsémával nincsenek tisztában, a térbeli tájékozódással problémájuk van, mondjuk ilyen dolog, hogy nem tud tényleg legugorni, vagy nem tud fél lábon ugrálni, ami az iskola érettségnek az egyik legfontosabb része, és ezzel szoktuk tulajdonképpen mérni, hogy iskola érette egy gyerek. És itt minden további nélkül ugye első osztályba visznek úgy gyerekeket, hogy ezekkel nincsenek tisztában, vagy ez a mozgáskészség ez nincs meg ezeknél a gyerekeknél. Tehát az AMAPED-nél az eddigiekhez képest az nagyon fontos, hogy nagy hangsúlyt kap a fejlesztő pedagógia és a logopédia is.
2: A nyári szünet után ma este újra jelentkezik szerdai Junior On magazinunk. De vajon milyen érzés újra iskolába menni, és hogyan telt az első néhány nap? Bányi Kriszta kolléganőnk ezúttal a 8 éves Lakatos Kristóf Pállal beszélgetett az idei tanévkezdésről. Természetesen egyenesen egy kisdiák szemszögéből. Következzen a Junior On!
3: Lakatos Kristóf Pál a nevem, és 8 éves vagyok.
4: Mit szeretsz az iskolában?
3: Házi feladat, szünet, meg azt, hogy éppen tegnap előtt cseréltem helyet egy jó helyre, és sőt, még mellettem is ül egy barátnő.
4: Áruld el nekem, hogy mitől jobb az a hely, ahol most ülsz, mint a korábbi helyed volt?
3: Azért, mert az előzőre alig ment klíma, majdnem semmi, és arra helyre meg csak arra helyre jön a legjobban a klíma.
4: És ugye ide azt is említetted, hogy ráadásul ott ül melletted a barátnőd, egy barátnőd. Na mit kell előre a barátnőről tudni? Mióta vagytok ti barátok?
3: Nem tudom pontosan megmondani, de kb. Olyan... kb. A fél évnek a... szóval egy negyed éve kb.
4: És miért tartott te őt jó barátodnak?
3: Azért, mert megért, egyetért velem, és nyugis.
4: És te milyen vagy?
3: Én is nyugis néha, meg én egyetértek én is vele, meg szerettem.
2: Időjárás. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik tartományunk fölé, és elszórtan már esőzésekre, záporokra is számíthatunk. A záporokkal együtt megélénkül az északnyugati szél is, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl a levegő.
5: Holnap csütörtökön már változékonyabb és jóval hűvösebb időre készülhetünk. Már reggeltől sok lesz a felhő, időszakosan eső is várható, főként a délelőtti órákban. Délután egyre hosszabb, száraz időszakok jöhetnek, de a napot alig ha látjuk majd. Az északnyugati szél mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig mindössze 15 és 20 fok között alakul.
2: Ma este a zene sokszínűségé a főszerep a Rádió Burgenlandon. 20 órától a roma népcsoport dallamai érkeznek a muzikmozaikban, 21 órától pedig szlovák slágerekkel folytatjuk. Kapcsolódjanak be, és töltsék velünk az estét. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végéhez értünk. A hírszerkesztők Palágyi Zsófia
5: és Sebestyén Áron köszönik megtisztelő figyelmüket. Holnaptól már én várom önöket híreinkkel. Tartsanak velünk akkor is, de most további kellemes estét kívánunk.
2: Viszont hallásra!